0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész!
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Bitangyó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Blá, blá, blá.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
3: Vitamin Rádió. A legjobb zenét.

I'm not scared. Hey, is your bite any worse than your bark?

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton perényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultánú dvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszer megsebzett bronztérgő repecsalkú bűnös szájú rikkafogú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Bitang Jó Rádió.

a 80-as. Kilencvenes.

0: és napjaink legjobb
1: zenéi. És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem, a mikrofon mögött, nem, nem, egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: és kavargat élő vízben. Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

az ön kedvencei. Otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Though that one day you will surely know which one of

0: Itt a Café, a Pitangió Rádióval. Csak ínyenszek meg. Don't Wolf Attilával.
1: Hello Time Boy, this is your operator. Get ready for mission Return to Paradise.

0: a segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Utangyú Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Process the liberation. I wanna fuck.

exist. Thank you. Bitang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Pittangó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. X-I-L
1: X-I-L
0: vagyis Xil, Xil, Xil. Retro válogatás és minden, ami belefér. Xil-el, Xil-el.
2: A

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így?

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárcsősz kunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztértű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni!
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL.
1: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-en.
1: XIL-en.
0: A Bitang jó rádióban.

Na, de mindenkinek gyönyörű, szép, milyen napot kívánok, ma legyen mondjuk szombat délutánt kívánok. A mikrofon mögött mókuskát hallhatjátok egy kicsit meghibbanva. A meleg hatása. Nem ezt akartam hozni, de már ez jött. Mindenféleképpen legelőször szeretném köszönteni nagyon régi hallgatómat, Bernadettet. Szia, drágám! Aki éppen most írja, hogy de jó hallani. Örülök neki, hogy itt vagy velem végre, újra. Jeruzsálem, és nézzük akkor, hogy kik vannak még itt velünk. Velünk van Suncorgó, itt van Pista, itt az én Mária barátnőm, szia-szia. Itt van az én drága Maskurám is, szia Földém. Velünk van Katánk is, itt van a Mádvá, szia Mádvá, és van két droidunk. Illetve vannak még kinti hallgatóink.

Buli Király Gyulánk is velünk van. Minden igaz, akkor itt lesz Petra, és itt lesz vele együtt még. Szilveszter is. Apukám. És mindenki.

Köszönöm szépen! Buli Király Gyulának egy üzenet Bernadettől, puszi Gyulának.

egy jó papának is egy hatalmas puszi nagy öleléssel. Igen, ő a Betsy.

maskurámnak jó pihenést kívánok, és igen, érted nekem, hogy mi a helyzet. A fülecskéitekre nagyon fogok vigyázni, Atasz most ment ki a konyhába, tudod mert? Hozza a sót. Atasz a perzselő a szekrény tetején van. Be is hozta, úgyhogy készüljetek. Becikém azt írja, hogy tojad anya tojad, meg ne rácskálj, de a tiédet is megfogom. Szeretjük a füleket!

És nem felejtjük el, hogy a háttérben itt van velünk Wolfi, és az ő kedves párja, ha minden igaz, Bea, sziasztok!

0: mekkora füled van neked, Wolfi? Ez igen. Ezzel jól lakik, fél pápa. Jó kis mixet találtam, úgy gondolom. Viszont nem csináltunk valamit, amit szoktunk adásom elején, és ezt viszont nem fogjuk kihagyni, úgyhogy lehet elővenni a kispánát, és lehet letérdepelni mellém, hiszen mint minden adásom elején imádkozni fogunk. Mindenki azért, amiért szeretne. Már itt is van nekünk az a bizonyos zene.
1: A mikrofonnál most Mókuska.
0: Igen, el ne felejtsük, hogy a mikrofonnál én vagyok. Szóval, amire szoktunk imádkozni, ez már itt a Coldplay és a We Pray. Gyertek mellém!

0: Bitangyó Rádió.
1: Na és akkor a rockkedvelőinek rögtön jön egy nagyon jó kis zene. Ugye, Becikén? Itt az AVS és a Hol voltál? Jaj, de mennyit hallgattam.

0: tegnap Várontól lopikáltam egy zenét. Kint voltunk a medencébe, ez csak úgy random elindított a telefonjáról a zenét a kis hangszórón, ami nem is olyan kicsi. Aztán Mókuska előkapta a telefonját és ellopikálta. Ez olyan, mint hogyha egy kicsit tornáznánk. Úgyhogy gyertek! Vagy zumbáznánk, vagy nem is tudom mit csinálunk, de csináljuk együtt. Mert ez olyan bitang jó.
1: Bitang jó.

Steve. Megköszönt Soncorgón készül. Szia, Maskurának is köszönt. Maskurának füleit, de így fogja tudni, hogy köszöntél neki. Gyere te is, tornázz velünk, vagy zumbázz velünk.

Várjatok, itt közben meg kellett valamit szerelni. De figyelj már, csücske! A másik csücske hol van? Mert oké, hogy dolgozik, na de... Na de akkor is bitang jó rádió. Egy kis mangórázzal lötyögünk tovább. Lángba borul,

Ez egy bombanő. És közben megérkezett közénk még egy bombanő. Aki Viki névre hallgat, és az én kis kolléganőm. Kitartással én is nyomom közben, adás közben is.

Akartam szírni, hogy annyit ittam, mint a gödény. Gyertek, lambadázunk egy jót ebben a nagy melegben. Tengerpart és csodás pálmafák. Gyere, Viki, adjad neki. Én is rázom ám. Amúgy a Vikim is egy földén. És jól mondják, a jó emberek mindenhol megtalálják egymást. Hát mi szabolcsiak kerülhetünk bárhová, megtaláljuk egymást. Bizony van ám nekem egy maskurám is, meg jópapám is. Maskurai szabolcsi, képzeld. Sőt, ha jól meggondolom, Viki ott lakik, ahol te. Csak mégse ott, de oda megy haza.

már itt a Help a 90-es évekből, és a létezem megérkezett, drága apukám is. Meg még más is. Mesélj, apukám.

kedves kérés jött hozzám, amit amúgy is leadtam volna. De Katának van egy jó kérése mostanában. Bizony az a bizonyos maskura palacsintát süd című zene. Nagyon szeretem. Szívesen adom. És maskura be fog nekünk mosolyogni. A jó papa pedig mellette jó hátba vágja.

0: Imádom.
1: Hájá!
0: Hájá!
1: Hájá!
0: Jaj, de nagyon zene!
1: Hájá! Hájá!
0: Ismerős, ugye? Ő lesz Szandi. A velem egy idős. Kicsinyány, hova szólnád? A legény szemerád, minek néz? Kicsinyány, mi lehet a blúzod alatt? Amitől így megáll ez az ész? Nézd meg jól a rokolyám!

Aman, no, no. Várjatok, ma elhagytam saját magam az órán, és az órára 14 óra 40 perc van. Várjatok, ma elhagytam saját magam az órán, és az órára 14 óra 40 perc van.

0: Gyere, mi kiadjad neki! Becikém, járó, te is! Remélem maskurának, vagy jópapának már összeakadt a lába, mert fekve táncolnak. Ha még nem, akkor csináljatok valamit, de nagyon gyorsan. Kérem a videót. Jaj. Jópapa, vigyázz a lábadra. Tudjátok, hogy mi mit csinálunk a Tesszal?
1: Csatlakozz hozzánk te is, és éld át az igazi zenei élményt.
0: Riszáljuk így is, meg úgy is.
2: Riszállom úgy is, úgy is.

0: Mondok nektek valamit, azt írja a Kata, hogy Risa, a sok bitang hallgató, ezt követeli. Kata, a legnagyobb királylány. Riszálják úgyis, úgyis, riszállod úgyis,
1: 3, 2, 1. A Dunában úszik egy harcsa, fogom a csöcsödet, Márta, fogom a csöcsödet, te meg a pöcsömet. Hollári, hollári, hó!

0: És megérkezett közénk Kaszanova is. Szia, szia! Csajszim küldöm neked.
1: Figyelj!
0: Egy jó zene nektek. Bátorításként. Nézd rám, csak erősebb lettem. Rólam is szólhatna. De rólatok is szól.

0: Hozok nektek egy nagyon jó kis mixet. Mit voltok hozzá? 90-es évekből.
1: This
0: egy Eurodance Megamix lesz.
1: 90s Eurodance Megamix.
2: Yeah!
3: This is your night. Come on, come on.
4: It's my life.
3: You dream what I'm alive.
0: Na, hogy is kezdjük?

0: Gracias, Sihuan Yuk.
1: The show for the 90s.

Jó, valahogy mondtam, a 90-es évekből hoztam nektek egy jó kis mixet nektek. 1992 snapjét hoztam el nektek. Így kezdetnek.

És már írja is fent a csatornunkon, Brumi, hogy erre a számra száguldottunk 160-nal a digibe, és hogy mi ez, ez bizony Captain Hollywood Project, és a More and More 1992-ből.

Mária azt írja, hogy mindjárt ő is annyival száguldik be az ágyba. Hát biztos, hogy nem, tessék itt maradni velem. Miattatok vagyok itt, nem magam miatt. Wolfinak köszönöm szépen, nagyon aranyos. Ja, Istenem, hát ő meg ki szerintetek ki? Dr. Albán és az It's My Life, szintén 1992-ből nagyon-nagyon-nagyon sokat ráztuk rá a Tiszaparton, Gergely Gólyán.

Na, még egyszer, szóval az a helyzet, hogy melege van a mikrofonomnak. Amúgy meg tudom, hogy mi a baja, csak mindig közel megyek hozzá, mivel a stúdió mikrofon, hát nagyon érzékeny a lelkem. És hogyha közel megyek hozzátok, mert azt hiszem, hogyha a monitorhoz oda megyek közel, akkor hozzátok is közelebb leszek, akkor bizony elmegy a hangom. Na, szóval mivel megyünk tovább? Nem mondom el nektek, találjátok ki.

1994. No, szerintetek mi ez? Bizony olyan nagy-nagy-nagy remek, hogy...

Love Message. Kinek a kedvence? Hát kinek, Buli Király Gyulának. Ez pedig itt már kérem szépen a Culture Beat és Mr. Wayne 1993-ból. Aztán jön egy újabb zene, amit szeret a Buli Király Gyulánk is, és még nagyon sokan szeretjük. Az lesz majd a Master Boy, utána jön az én kedvencem. Na de mókus kapsz!

Marikának köszönöm szépen a jó adástáblát, örülök neki, hogy tetszik nektek a zene, kis mixecske. Lesz még itt annyi minden, de annyi minden.

Bizony, már váltottunk is. 1994 beugrottunk át, és ez vajon mi lehet? Ez már a Master Boy, csak nektek ide a Bitang Jó Rádióval.

Maradunk 1994-nél, és egy újabb nagyon jó kis zenét hozok nektek hamarosan. Érkezik a Fun Factory és a Klaus Jung.

Come on, és közben megérkezett hozzánk a mi drága csámpás Rozikánk is. Szia, szép délután kívánok neked is. Érezd jól magad, a 90-es évektől napjainkig hozom a legjobban. Most éppen egy jó kis 90-es mixet hoztam. Ő már itt Loft, 1993-ból, és a Hold On.

maradunk 1994-nél, hogy ez volt a Holdon, az 1993-os volt, a folytatásban pedig érkezik majd az Afrika bombata és a Third Wave.

Apukám is rázza, remélem. Vecikém is rázza. Viki meg még jobban. Hát ha most kurább rázza, akkor azt mondom, hogy 18 plusz. Mert ő elméletileg jó papával pihen egy ágyba. Na mindegy, hagyjuk is.

maradunk tovább 1994-nél, és egy hit hoztam el nektek, nem lesz más, mint Ice MC. És a számnak a címét tudjátok, én tudom, Take Away the Colors.

Ah, er wollte mir auch sicher noch mal. Ez a 994, és nézzük, hogy mi lesz még itt, húha, lesz a Dreams is, 1994-ből szintén, nem máskor, mint ezután, pár másodperc, és már itt is lesz.

Jó van ám, mókus, hogy erre el a mikrofontól, nem azt kell bekapni. Szóval az én apukám valami nagyon-nagyon finomat főzött, úgy látom, hogy pörköltet és tésztát imádom. Nálunk a mai menü az toros káposztát.

on, baby. Ismerős ugye ő Capella, szintén 1994-ből. Baby, baby. Ugrunk egyetlen egy évet a zene világában, és már érkezik, és nem sokára. DJ Bobo!

ezek azok a bizonyos megunhatatlan zenék. És az egy másik felemmel táncolhat drága kis nonácskánk, a kis úszó bajnokunk, aki adás után jön majd velünk be, vissza a medencébe. Vissza, tegnap voltunk, meg megyünk majd mindjárt. És 40 percig vagyok még itt veletek. Love Message, és a végére még maradt valaki, méghozzá az Erotic, szintén 1994-ből. És ennyi volt a 90-es kis blokkom, de a folytatásban is lesz még nagyon-nagyon sok jó zene. Méghozzá a teszom kérésére fog jönni egy zene, illetve megkérdezte, hogy megvan-e nekem az a bizonyos zene. Hát nekem meg megvan az a bizonyos zene.

Katánka stílő scooter kell ide, tényleg? Na várjál, Katán, adok ki neked olyan scootert, de előtte jöjjön az a bizonyos zene, amit a te szeretne hallani.

0: you. And good night.
1: Hát még én nem mondanám azt, hogy good night.
2: A mikrofonnál most Mókuska.
1: Ja, hát ezt meg mondani se kell, ugye? Nagy gyertek, bitangyók!

0: Jó kis zene volt ez ugye. Hát figyelj Katám, nálam az, hogy kell, az alapból kizárja az, hogy megkapd. De azt mondod nekem, hogy szeretnéd meghallgatni, akkor azt mondom, hogy nagyon szívesen.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió.
0: Zoralkodjunk egy egészen picikét. Na gyere, lögd ide a sört.

Rögzíd a sört, és látod, hogy így mindjárt másabb. Nem kell ám amúgy nagyon-nagyon könyörögni, érte, csak elég annyi, hogy kérem. És ahogy tudjátok, én azért hozok mindent is nektek, amit kértek, ha nincs is van. Csak ugye nem mindegy, hogy hogy van kérve. Nefertitinek egy hatalmas puszi. Katának meg azért egy puszi, mert reméljük, hogy legközelebb fogja tudni, hogy hogy kell zenét kérni. És nem baj az, hogyha van kérve.

0: Képzeljétek el, valaki egy kis lopikálós itt van a hátam mögött. Ellopikálta a kávémat. Lögd ide a sört, énekelte nekünk Zorán, és akkor jöjjön az a bizonyos scooter zene, amit Kata kért, most már nagyon szépen kérte. Már túl szépen is kérte, remélem meg fog felelni.
1: A rohadt életbe!
0: Az igen. Jumping all over the world. Jó lesz, Kata.

0: Arbeit.
1: Das ist sehr schnell.
2: So unbeweglich, so wie du hier bist.
1: Also du hast das 3 Tage gelernt, du Penner.
3: Köszönjük kérdéssel összpedig, hogy még a Szombadi Natalina Rose-tól.

Bizony, bizony, ez olyan nagyon scooter volt, ugye? Jumping All Over the World volt a címe. És már meg is érkezett a következő műsorvezető. Rögtön nézem is, hogy ki. Tizenhat órától 18 óráig érkezik hozzátok Gébelen és a hétvégi Dance Floor. Gyertek, csatlakozzatok hozzánk! Maradjatok vele is majd! Mi is vele maradunk, csak kint a medencébe. Visszük magunkkal, ahogy szoktuk, minden egyes alkalommal. Becikém kérésére jön egy zene, ami csak én adhatok le neki, azt írja. Na, lássuk akkor! Valhalla, szólíts hát! Szerintem most a magyar verziót hozom neked, mit szólsz hozzá?

0: Sziatök, Szár! Szép napot neked is! Ja, valami hűvösebbet kellene. Figyelj! Köszönöm, ennyi! Kellene tenni valamit, amitől megérti, mit, hogy szeret engem is, hogy ezt számít.
1: Amikor itt volt a világ vége,
0: a lány még vált rám, harcolj érte, amikor fel kell,

küszködik, és azt mondja, hogy hát igen, ezért megéri, lassan 21 éve. És nem kell mindenkitől ezt hallania, vagy olvasnia, viszont ha egy-egy emberke ezt megjegyzi sok idő után, akkor hát... Becikémtől egy kis szösszenet, most hogy hallgatnak, rájöttem, hogy piszkosó hiányoztak az adásaid. Ne pityogd, Mókim! Na, hát ezt mondom én, hogy ez aztán a visszajelzés, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm.

0: Igen, most megmondja nekünk, hogy mi a helyzet. Aztán jön egy kis Delta, és tőlem mese, aztán egy kis Voltbit is fog jönni.
1: Üzenem mindenek, aki nem érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.
2: Hol volt, hol nem volt? Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán, s mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírja,

0: Hát még ha meghallod, hogy mit hoztam neked, ha Delta is mese, akkor gyorsan keverünk egyet, és ezt figyeld!
1: Egy fiú és egy lány. Az égiek vélet

0: Ez volt a Delta és a Mesenhegy egy rock verzióban, és küldtem Becikémnek, és tessék, megvan neked a linkecskéd is. Nézzük, Szabi ma újra húslevest főzött, hogy főzte meg.
1: Nem főzök, mert már főztem. Főztem már ma nagyon finom húslevest, és hónap aztán fogom majd megenni. A few moments later. Milyen húsból készítetted a levest? Biztos finom lett. Nincsen benne hús.
0: Minek is bele húslevesbe hús, nem is értem. No, hát akkor így a végére még egy kis rock. Nekem, nektek is, mindenkinek, aki szereti. És hamarosan el fogunk köszönni, de senki sehová, hiszen érkezik Gévelen. 16-tól 18 óráig. Tehát akkor itt a Volt Beat és a Bleed.

És már többen köszönnek is el, Csók a családnak, Mókuska. Köszönöm szépen, Wolfi, hogy itt voltál velem, és köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt és megtisztelt, és ha minden igaz, jól érezte magát. Nagyon-nagyon örültem nektek. Pistának hívták, mi ott hüntettük a sok gólt, ringadtak a hintát. Szóval az elkövetkező 2 órában fogadjátok nagyon sok szeretettel Gébelent, ahogy mondtam, mi is fogjuk hallgatni őt kintről az udvarról, medencéből. Mert sokszor nem tudja, de mi onnan szoktuk őt fülelni. Szóval a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskát halltátok. A továbbiakban jó szórakozás, szép hétvégét, vigyázzatok magatokra, igyatok nagyon-nagyon sok folyadékot. És ha nem muszáj, nem menjetek a napra, nekem már úgyis mindegy. Úgyhogy én megyek.

A családnak elmentem vadásznak. Azt hiszem ennyi voltam. Sziasztok, Csók a családnak, Mókuska voltam.

Most el akartok érni minket, akkor remélem már mindenki kívülről fújja a weboldalunk címért, www.bitangyuradio.com a szavak között kötőjellel, és természetesen a csevegő falunknak is nagyon egyszerű a címe, hiszen egy chat pontot kell a weboldal címe elé érni, és már is itt lehetsz. Ha ezeket elmented, akkor nem kell állandóan beírni, hanem csak

Nagyon boldog névnapot kívánok a boglárkáknak, hiszen a boglárka névnap van, és boldog születésnapot a születésnaposoknak. Gyertek, tartsatok velem ebben a 2 órában, ez a Weekend Dance Flow természetesen nagyon jó, és táncolni kell.

És a közösségi oldalak őrültjei a TikTokon is megtalálhatnak minket, meg a Facebookon is, meg hát sok-sok oldalon, hogyha beírjátok bármelyik internetes keresőbe, vagy Bitangi Rádió, egy csomó oldalt fel fog hozni nektek. Úgyhogy kövessetek be és lájkoljatok minket, megosztatok meg, ahol csak tudtok. Köszönjük szépen a reklámot!

0: egészen bulis hangulata van ennek a DJ Combo feldolgozásnak, a Rick Astley slágeréből Never Gonna Give You Up. Hamarosan itt van Alice Icon és az I Give Myself To You. És a remixet Greg Alto készítette belőle.
1: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelem műsora szombat délután a Bitang Jó Rádióban.

Na nézzük, ki van itt a Csergő falon, látom a Texár kedves műsorvezető kollégámat, aztán Casanova is velünk van, vagy csak egy albetű összem hiányzik onnan valahonnan. De, hello, nagyon kellemes szép napot neked is, itt van Katóka, Mária, aztán Pista 67, Roli 37 és Suncorgó. Kellemes szórakozást mindenkinek!

Közben a kedves barátom írt a poénból, hogy reméli, hogy elég lesz ez a kis energia, ami a atomerőmű lekapcsolása után keletkezik, és elég lesz a műsorhoz, hogy ne kapcsoljon ki itt az áram. De semmi baj, nálam is van itt egy atomerőmű, úgyhogy bekapcsoltam a paksi atomerőmű helyett. Úgyhogy ki fog tartani a műsor végéig, a Black and Crown érkezik, és a Spin Me Back.

és hát hamarosan jön az, aki lányokat szokott futtatni, és hát angolul úgy nevezik, hogy a Pimp, és az előadója pedig, mármint a sláger feldolgozásának, Hugh Hefner, jó lesz!

És hát közben csatlakozott a csörgő falhoz Nefertit is. Kellemes szép napot neked, örülök, hogy itt vagy. És érkezik egy nem angol nyelvű felvétel, mindjárt meghalljuk a Danny nótáját.

És ha már volt a Pimp, akkor jöjjön egy kis Mafia is a folytatásban. Jay Mafia, a felvétel címe, egy Hardowich keverésben, Effective Radio, Eddie G és Starkov nótája pörög majd.

És hát el is fejtettem köszönteni az augusztust, hiszen itt az augusztus, augusztus elsője van, és hát nagyon-nagyon meleggel. És állítólag még szerdáig emelkedik a hőmérséklet, nem tudom, hogy hova. Minden esetre én már rendeltem a Temuról 2 darab tevét.

Nem is tudtam, hogy Rockefeller jó kis elektronikus zenéket gyárt, de hát itt van egy Rockefeller nóta. Don't you want me? A felvétel címe érkezik a folytatásban.

Szóval az öreg Rockefeller ilyen jó zenéket gyártott Don't You Want Me címmel. Szócsúból, aztán Adam Wolf, és hát nem tudom, hogy kell kiejteni, mert azt hiszem spanyolul van, de hát, hogyha angolul akarnak, akkor 21 Legionario, és hát Notre Latina a felvétel címe, zárójelben pedig Pura Passion.

És ha már ilyen jó hangulat, akkor jön egy kis tequila, meg Ibiza is, hiszen Bob Sinclair és Bash Nota érkezik Tequila and Ibiza címmel. És ismét megoszthatod az ismerősökkel, barátokkal, vagy akár idegenekkel is a Bizangyó Rádió elérhetőségeit. Köszönjük szépen a megosztásokat!

Aki már ivott tekilát, az írja meg nekem a csevegő falra, és az is, aki már volt Ibizán. Hallottátok? Aha.

és egy egészen jó nóta Bob Sinclair-tős Bestol, Tekilán Dibiza, hamarosan pedig itt van a Back Nine és a More Time című felvétel. Ez a Weekend Dance Flow egészen 18 óráig.

Egész a jó az a táncos nóta, Back a Nine és a More Time. És hát érkeznek hamarosan Demi Lovatoék, Cheetah, Coach és Demi Lovato. No Promises, a felvétel címe, egy exterior feldolgozásban.

Ha keresel minket a csevegő falon, nem tudod, hogy erre van, akkor chat.bitangyoradio.com vagy a weboldalunkon kattints a chat menüpontra, és már is itt lehetsz. Ha még nem vagy regisztrálva, akkor regisztráció után mindenképpen tudod használni, úgyhogy gyere!

látom, szerencsés helyen van, tök szár, legalábbis hőmérséklet szempontjából, hiszen a cserdőfal akire tudja, ottan 22 Celsius-ok van, hát az nagyon jó, 39-es

Tényleg mindjárt meg is nézem, hogy Észak-Norvégiában hány fok van most. De előtte cserélem a lemezt, hiszen jön Dubs és Amir Eldin felvétele, a Say Yeah. Jó lesz, nekem tetszik.

És hát utána néztem, azt írja, hogy jelenleg nappal 16 fok körül alakul, éjszaka pedig 10 Celsius fokra hűl le. Ki tudtam mondani, jaj, jó. És hát a következő napokban hasonló hűvös esős idő várható 11-13 fokkal, hát akkor irány Norvégia.

És közben kocintott velünk itt a csövegő falon, suncorgó, kellemes szép napot neked, és hát remélem tényleg van ott egy jó hideg sör, vagy bármi más, ami hideg és segít ebben a nagy melegben. Mondjuk nekem a jégkrém meg a fagyi szokott segíteni. És egy jégtömb a tarpomra.

És ha már volt egy kis manus tánc, akkor here jön Mohamed Ragab és a Forget the World. Ez pedig a Milnex és a Hiama volt.

és hát érkezik a nagy sláger, ezt tudjátok, szexi vagyok, és én tudom, Anonon, Heldon, Jesson, és hát ugye a nagyszerű együttes feldolgozása.

Anomal Helen és az Hellem F.A.O. nótáját Eszilla rakta egybe, nagyon jól sikerült szerintem. Remedy és Manuel a folytatásban, If You Believe a felvétel címe, egy Citos remixben pörgetem majd.

Olyan bulis hangulata van ennek a nótának, hát jöjjön egy kis party people, ha már itt vagyunk, és bulizunk a Bitangyó Rádióval. Waxoff és Charlie Shell nótája a Party People, és Ben Miller remixében forog majd

Hey, de jó az a zene. Weekend Dance Flow egészen 18 óráig itt a Bitangyó Rádióban, Gabe Allennel. Nagyon jó kis Dance Flow nótákkal, Jennifer Lopez, vagyis J-Lo érkezik a folytatásban, a Let's Get Loud. Egy nagyszerű sláger és egy nagyszerű feldolgozás Glarettal, az ő remixe forog majd

És beugrott hozzánk ide a csevegő falra, Kézi is. Hello, nagyon kellemes szép napot, és remélem, hogy hűvös környezetben vagy, nem a melegben. Mit érzékelsz most a 40 fokból?

Hát akkor ott is hasonló hőmérséklet, itt is 39 környékén van. Azt így a kézi igen hűvös van itt benne, kint pedig 39,8 fok.

Hát igen, meleg ez a nyár, de már túl meleg. Mark Horn és Semitu felvétel érkezik Feel So Lonely címmel. Vagyis olyan magányosnak érzem magam, már nem én, hanem ők.

És már is itt egy másik élet, hogy elkezdődött az augusztus, már is egy másik életbe léptünk át. Later felvétele, forog, Blaster's Boys remixében, End of the Life.

többször hallottuk már a felvétel címét, Another Life, a Blessed Us Voice, amik szépen forog, a Later felvétele. És egy régi nagy sláger feldolgozása, jól sikerült szerintem, Aqua Gin, aztán Tony Mogans és Perfect Peach, és érkezik az Uptown Girl.

Hát nem jut eszembe, hogy ki volt pontosan az előadó. Nekem Billy Joel rémlik, de nem biztos. Egy Super Fitness Nota a folytatásban, Chasing Shadows címmel. Jó lesz, nekem tetszik.

0: És ha jól látom, érdemes jeget gyűjteni, meg mindenféle jégkrémet, fagyit, hiszen ha jól látom, egész héten nagyon meleg lesz jövő héten, és csak szombaton fog lehűlni. Chris Van D, a folytatásban All Night, a felvétel címe.
1: Ez itt a Weekend Dance Flow, Gébelem műsora szombat délután a Bitang Jó Rádióban.

Úgy jön, mi szokott történni egész éjszaka. Remélem lehetett hallani a mikrofont. Na még egyszer, szóval, hogy mi szokott történni egész éjszaka, erről énekelt nekünk a hölgy, a Chris 1D felvételében. És érkezik Lilem, You and I, a felvétel címe.

0: londoni székhelyű Breithausen-i producer és lemezlovas, ő csinált ezt a felvételt.
1: You and I.

Fickle in Love, ez volt a felvétel címe, Pulse Driver és Pinball közös felvétele. És hát mi van a szívemben, mindjárt megtudjuk, hiszen In My Heart a következő felvétel címe, Ethan Stan, Lena Punks és Love Struck Notája.

és hát egy friss információ a Csörgyefalról, hogy a Kézit érte, hogy este 9-től érkezik majd hozzátok, szóval 21 órától ma Kézit a Bitangyó Rádióban. Ezért is érdemes regisztrálni a Csörgyefalra, mert nagyon sok friss információt lehet olvasni.

És hát ez volt a Géből a műsora, hiszen lejár a műsoridő. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a 2 órában. Remélem mindenki jól érezte magát itt a Weekend Dance Flow-ban. Este 9-től a kézi pörget majd itt a Bitangő Rádióban, ahogy hallottátok korábban. És hát én nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, illetve kellemes szombat estét. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb. Sziasztok!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Lát száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújtosó szeretőd, jusson majd ezed.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Vigangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Na kérem szépen, egy újabb spontán Music Party szombaton. Hát én mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, remélem, hogy maradtok, és remélem, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Hát még csak tegnap búcsúztunk el, vagyis éjfélkor, és már itt is vagyunk újra. Úgyhogy hát még egyszer kívánok mindenkinek jó szórakozást, nem fogom szaporítani a szót, jöjjön az első dal. Egyébként pedig a cseten egyenlőre itt van Zsuzsi, Pista, Kata, Csámpás, Rozi, és itt vagyok én is, mielőtt még Kata megjegyezné.

És hát el szeretném mondani, hogy ma este olyan vegyes válogatás lesz, mint tegnap. Tehát nem olyan music part is, hanem inkább olyan vegyes. Lesz mindenféle. Hogy jól érezzük magunkat. És hát milyen véletlen egybeesés az előadója ennek a dalnak. Na figyeljetek, DJ Didix. És a dal pedig a Rhythm of the Light.

0: és a következő dal is ebből a szériából jön, mondhatjuk nyugodtan. Neo Evergreen az előadója, és It's My Life. Hát mostanában nagyon sok It's My Life-val futok szembe, vagy ők inkább ők futnak velem szembe.
1: Ez a Music Party. Music Party.
2: Never did. Never will. This is my frequency.

És hát úgy döntöttem, hogy ezeknek a daloknak, amelyet most is hallotok, a javát meg fogom tartani inkább kedre. És hát nem tudom, hogy mennyire szeretitek a nosztalgiát. 80-as, 90-es, 2000-es éveket. Mert hát játszhatjuk azt is. Nosztalgiázunk egy picit, mit szóltok hozzá?

0: Napjaink zenéjéből 2026-ból szólt az It's My Life és a Neo Evergreen formációja. És akkor visszatérünk ahhoz a kérdéshez, amelyet az előbb feltettem. Ugye Csámpás Rozi a csetről már jelezte, hogy neki jó lesz a nosztalgia. Hát akkor jön nosztalgia.
1: Nem érdekel, tudod az arcom, akkor se rejtem el, lehet más vagyok.
0: Ez a Groovehouse és az Ugráj.
1: Mondd, miért teszed, hogy csak a szágjár is várod az életem.
0: És úgy látom, hogy Zsuzsi is jelezte, hogy neki is megfelel a nosztalgia.
1: Lehet jobb, lehet más.
0: És kedves Katalin, aki 21 óra 30-as perckor fog távozni, neki is meg fog felelni.
1: Akkor is élvezem, azt mondod, ne sír.
0: Habár neki olyan mindegy.
1: Ne vitt

Kedves Katalin, hát ki az a főni néni? Mutasd meg!

0: És úgy látom, hogy megérkezett Békatka is a csetre, hát puszi neked, és örülök, hogy itt vagy.
1: Akkor sem érdekel, hiszen az életem.
0: Éppen nosztalgiázni készülünk. Viszont Katalin pedig 21:30-kor megy, és kész.

0: Ez a Spontán Music Party, 21 óra 13-as perc van. Ugráj, Groove House!
1: Ez a Music Party. Music Party.

Hölgyeim és uraim, a kérdés az, mi a globalizáció? A válasz pedig Diana hercegnő halála. Kérdés. Mire alapozza a feltevését? Válasz. Egy angol hercegnő egyiptomi barátjával karambolozott egy francia alagútban egy német autóval utazva, amelyben holland motorkegyeget, amit egy belga sofőr vezetett, és a kiskót, viszkit piált. Egy japán motoron utazó olasz paparazzi követte, majd amerikai doktor akarta megmenteni brazil gyógyszerekkel. És mindezt elolvasod, vagy meghallgatod, egy magyar, aki kínai ruhákban ülve tajvani monitort bámul.

hát ez a globalizáció. És ez pedig a 2000-es vagy 90-es évek, nocsak segítsetek, Black Velvet, Anna Miles felvétele. If you please. Tehát a fekete bársony.

ez volt a Nothing Else Matters, és ez volt a Metallica. Ez a Spontán Music Party, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ti pedig a Bitangyó Rádióban mit is hallhattok? A Music Partyt. De ezt már mondtam. Hát jó estét, nyár! Jó estét, szerelem!

0: Látod, Katalin? Ez a te bajod. Minden jóról lemaradsz.
1: Mindenre képes, nemzőképes. Hódolni nem csak hóddal lehet. Ez adta a lendület.
0: Hát relax, relax, baby, mert relax.
1: Menj

hát ez a 80-as évek White Wedding és Billy Idol. És mielőtt még valaki azt mondaná, hogy ez rockzene, hát kijavítom, ez New Wave, vagyis új hullám. Hát ez akkoriban nagyon futott. És ha már rock, akkor Rock Me Amadeus.

És igen, Csámpás Rozi, majd a műsorba becsempészünk egy pici mixet is, hogy egy kicsit érdekesebb legyen.

White és Michael Jackson itt a Music Partyban. Az én nevem Kézikocska Zoltán, 21:58 van, már egy óra utánunk van. És észre se vettük.

0: Ez volt egy megamixben összefoglalva, Fancy dalai, vagy éppen, ha úgy tetszik, akkor Fancy munkássága. Ez pedig a Music Party, még mindig 22 óra 07-es perc van.
1: Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó, Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.

Mi azt és azt, én loving you, és közben megérkezett János is a csetre, hát üdvözöllek, és érezd jól magad. Örülök, hogy itt vagy. Ez a Music Party, ha nem tudnád, egy spontán Music Party szombaton egészen éjfélig leszünk itt.

Hát ez volt a Well Hello és a Rakparte. Hát akkor társas játékozzunk Csepregi Évával.

Hát ez volt a Csepregi Éva, és ez volt a társasjáték. Na figyelem, két barát találkozik az utcán. Képzeld, megnősültem, mondja az egyik. Tényleg, és kit vettél el? Jézus Máriát. Ne hülyéskedj már. De komolyan, itt a fényképe, nézd meg. Jézus Mária.

0: Az 50-es években szovjet katonák menetelnek Szibériában. Találkoznak egy öreg emberrel. Az öreg, amint meglátja őket, nagyon megörül. Kérdezi tőlük.
1: No, aztán hogy hallottok? Kiüsztéltek már németeket Leningrádból?
0: Mire a katonák?
1: De bácsi, hát a háborúnak ma vége van. A fene, én meg csak robbantgatok, meg robbantgatok.
2: Bye.

Tonight ez Sandra. És hát nem tudom, hogy mennyire kedvelitek az olyan, hogy is mondjam, mulatóst. De egy picit másképpen fog ez megszólalni majd. Hát, hogyha úgy van, akkor most mixelünk egy kicsit. És pedig mulatóst.

0: figyelem, a cigány 5 kiló hússal tér haza a szokásos élelem beszerző körútjáról, és a felesége rögtön ott is terem.
1: Te hagyjál már egy kis hús, 3 napja nem ettem. Először igyál meg egy liter vizet.
0: Megissza.
1: Bogasi, most már ide azt a húst. Igyál meg először még egy liter vizet. De most már tényleg adjál húst. Ha még egy liter vizet megiszol, adok.
0: Nagy nehezen megissza.
1: Hát te Gazsi, én már nem is bírok enni. Ha látod, nem is éhes voltál, hanem szobjas.

0: Right Here Waiting, ez volt a Richard Marx itt a Music Partyban, és közben pedig 23 óra lett. És akkor jöjjön az utolsó óra itt a Music Partyban, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, további jó szórakozást kívánok, aki maradna.
1: Ez a Music Party. Music Party.

Ezután a dal után pedig majd Korona következik. És a dal, amelyet elő fog nekünk adni, az a The Power of Love.

ez a spontán Music Party szombaton. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, 23-ra 08-as perc van, The Power of Love Koronától. És a folytatásban egy vadonatúj dal, mégpedig Viktor Arktól jön, a dal címe pedig Disco Gang lesz. Hát akkor

Viktor Árk és a Disco Gang. És amivel folytatom, az majd az Alcazar lesz. És egy nagyon ismerős dal, a Crying on the Discotheque.

0: Dancing in the Night, ez Miki Csiragato és Liza C felvételének címe. És a music party pedig folytatódik tovább egészen 0-0-0 óráig. A következő dal pedig a Julia és Kiwi Caps.
1: Bitang jó rád!

Caps és a Julia. És még fél óránk van hátra. A következő dal pedig legyen akkor a The KLF és a Last Train, The Transcentral.

Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Linux by

Pinocchio szokta volt mondani, hogy a hal piacon voltunk. How much is the fish? Mennyibe kerül a hal? Ez volt a Scooter. Ez pedig ma a Music Party spontán.

0: Damn it. Forward.
1: Szes és az Adelante. A Music Party nem sokára véget ér, még talán három dalra van időnk.
0: Adelante.
1: És ebből az egyik lesz a Sonic Music és a Summer Nights. Can you

Music Party Kézivel Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban. Good evening!

Nos hát, hölgyeim és uraim, úgy, ahogy tegnap is, a kijelzőn sajnos 23 óra 55-ös perc van, és hát ez azt jelenti, hogy a mai spontán Music Party is be fogja zárni a kapuit, hogy mikor lesz ilyen spontán műsor, azt nem tudom, de kedden találkozunk a rendes időben, ugye kedden 20 órától 22 óráig van a rendes idő, és hát számomra nem marad más hátra, mint hogy már elbúcsúzzak. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok a cseten, név szerint János és Békatka, ti bírtátok a legtovább, és köszönöm azoknak is, akik esetleg kintről hallgattak, hogyha hallgatott Attila, akkor neki is köszönöm, hogy itt volt. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy megköszönjem minden kedves hallgatónak a részvételt, kellemes további estét, jó éjszakát kívánok, vigyázzatok magatokra, Kézi voltam. Sziasztok!

life. Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: blah blah blah blah blah blah blah blah.
1: Amíg mások csak beszélnek,
2: beszélnek, beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
4: BW Rádió.
5: A legjobb zenéket.